0: Thank you, DJ.
1: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egy hetes razzia kezdődik az utakon, zökkenőmentesen indult az új nyugtaadatszolgáltatási rendszer, marad a szeptemberi nyár. Demeter Dia vagyok. Egy hetes razzia indul az utakon, ezúttal a passzív biztonsági eszközök használata kerül fókuszba. A rendőrök elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszer, valamint segéd motorosoknál és motorkerékpárosoknál a bukósisak használatát ellenőrzik. Az akció jövő keddig tart. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Nincmeyer Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztatók. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első három napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
2: Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben október 9-ig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölt az oktatási hivatal. Jönnek a digitális menetrendi táblák. Szeptemberben összesen 61 budapesti megállóba kerülnek az új eszközökből, amelyeket 2 éven át tesztel majd a BKK. A társaság közölte, a tapasztalatok alapján döntenek majd a szélesebb körű alkalmazásról. A digitális menetrendi táblák valós idejű járatindulásokat és aktuális forgalmi információkat is közölnek. Az első e-papír alapú eszközök már megkezdték működésüket. Zugló vasútállomásnál vagy a keleti pályaudvarnál is találkozhatunk velük. Szeles, de napos, derült időre készülhetünk ma. A napsütés csak elvétve zavarhatják majd kisebb felhősödések. Csapadék nem várható, 26-28 fok körüli csúcsokat mérhetünk. Holnap egy hideg front miatt a Dunántúl a már napközben is előfordulhatnak záporok. A keleti ország részben ugyanakkor több órás napsütés valószínű. A Dunántúlon 18-20 fok körüli csúcsokat mérhetünk majd. Keleten, délkeleten ugyanakkor akár a 30 fokot is elérheti a csúcshőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Mú felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Ételadománnyal segítették a rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagyaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Feltételezhetően a második világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbe hajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentőcsoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a törökszentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. A résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakorolt. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirág ott találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesek pedig részt 22 ezer helyszínen, és közel 19 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki aki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Jó reggelt, száguldanak a napok, ez már a 259. az évben, és 106 nap van hátra 2026 végéig. Ma szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot kívánok az Editeknek és a szülinaposoknak is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Estelle és az American Boy nyit, jön a Superhero, aztán Whitney Houston, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok szeptember 16-án, az Ózon világnapján. A napot az ENSZ jelölte ki, méghozzá azért a mai napot, mert 1987-ben ezen a napon írták alá a montreali jegyzőkönyvet az ózonpajzs védelméért. A 90-es és 2000-es éveket pedig a következő percekben elhozza nekünk Lotfi Begi, Náksi, az Álmokfutók és Dr. Béres, szól majd a Hold dala, de mindenek előtt Mary J. Blige énekel, jön a Family Affair. Jó

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hidegfronthoz hűvösebb, csapadékosabb időt. Részletes időjárás jelentés mindjárt, rögtön fél hét, jönnek a friss hírek, aztán Artful Dodger és Romina Johnson.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Robbanó testet találtak. Ismét akcióban a Tisza mentő csoport. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitman Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagylaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár vélemiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Feltételezhetően a II. Világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék meg. Vízbehajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentő csoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hét közepén a napsütésé lesz a főszerep, csak itt-ott lehet kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható, a reggel 6 és 14 fok közötti 24-29 fok között alakul az igazán kellemes késő nyári szerdai időjárás, aztán holnap jön a hidegfront, amely záporokat, zivatarokat hoz, és egy fokkal hűvösebb levegőt legalábbis az ország nyugati felére, keleten még

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt, jó utat, jó készülődést kívánok annak, aki még otthon hallgat, az utonlévők pedig küldhetik a közlekedési infót akár a legfrissebb hírek alatt is. Mindjárt mondom, hívható SMS Viber számunkat, előtte hadd ajánljam a következő fél órából többek között Nagy Bogi dalát. És jön majd Macy Gray is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zökkenőmentesen indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. Újabb dílert fogtak el megyénkben. Szolnoki helikopterek is csatlakoztak a gyakorlathoz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a törökszentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. A résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakorolt. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A napokban tegnap előtt töltötte volna be 43. életévét Amy Winehouse, a brit Grammy-díjas zsenie, aki hát a 27-es klub tagja, azon sztárok közé tartozik, akik 27. születésnapjuk előtt hagytak itt minket. Janis Joplin, Jim Morrison, Jimi Hendrix. Például Tears Dry on the Rhone. Ezzel indul az óra. 7 óra elmúlt. Jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best

Ébreszt FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-án azon a napon, amelyen 1840-ben zöld utat kap az OKI kifejezés, amikor megalakul egy demokratikus politikai társaság, az OKI klub. A világ második legtöbbször használt szava egyébként a klub elnöke Martin van Buren szülővárosának Old Kinderhook kezdőbetűiből alakult ki, de most szóljon egy újabb a 90-es és 2000-es évekből, oké? Jön a French Affair a Best FM-en. Jó reggelt! Jó.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma még késő nyár, 24-29 fokkal. Holnap hideg fronthoz, legalábbis az ország nyugati felére hűvösebb levegőt és csapadékot, keleten még kitart a kánikula, 30 fokkal, míg nyugaton csak 18 lesz. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a Stereo MC's dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Ételadománnyal segítették a rászorulókat. Védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
2: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akusztikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirág ott találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet. Itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, szeptember 16-a van, szerda, sok boldogságot a névnapos Editeknek, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1925-ben ezen a napon született B.B. King, amerikai gitáros, énekes, dalszerző, minden idők egyik

0: legismertebb és legnagyobb hatású blues zenésze. ...1927. szeptember 16 megszületett Peter Falk, amerikai színész, a legendás Columbo hadnagy megformálója. ...1952. ezen a napon született Mickey Rourke, amerikai színész, boxoló, olyan filmek sztárja, mint a Sárkány éve, az Angyal szív vagy a 9,5 hét. ...1956. a mai napon született David Copperfield, amerikai illúzionista, minden idők egyik legsikeresebb bűvésze. ...1963. ezen a napon született Richard Marx, Grammy-díjas amerikai énekes, dalszerző, a 80-as, 90-es évek egyik legsikeresebb férfi előadója. ...1968. ezen a napon született Mark Anthony is, Grammy-díjas puertorikai származású amerikai énekes színész. ...1979. szeptember 16 megszületett Flo Rida, amerikai rapper. És 1992-ben ezen a napon született Nick Jonas is, amerikai énekes, dalszerző, a Jonas Brothers tagja. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sláger.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Autó a feje tetején, az M1-M7 bevezetőjén, az áruházaknál. Érdnél van a sor vége az M7-esen, írja nekünk Máté. Köszönjük szépen, kitartást, jó utat. Mindjárt becsöngetnek, jönnek a hírek nálunk, aztán folytatjuk például a Spice Girls-el. És itt lesz Tarány Tamás is. Hívható SMS Viber, ahová Máté is küldte üzenetét, 0620 55 55 155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanat.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmrádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Folyamatosan szépül, újul, gyarapodik a világ legkedvesebb gyűjteménye a Maci Múzeumban Rákóczi falván. A kiállítást a rákóczi falvai születésű Balázs Antal és családja alapozta meg. A gyűjteményben vannak 100 éves, különleges történelmi jelmezes játék és utazó macik is. A medvéken túl babák, játékok, régi bútorok találhatók a tárlaton. A népi mesterségek, iparművészek, virágkötők által különleges ruhákban kelnek életre a macik, az egyéniségükhöz igazítva, de a kiállított darabok között híres emberek mackóit is láthatjuk. Az 1700 darabos macihad és babakocsi gyűjtemény mellett a restaurálásba is betekinthetünk, ahogy a helytörténeti érdekességeket is végigböngészhetjük, és Rákóczi Ferenc korába is betekinthetünk egy külön szobába a múzeumban Rákóczi falván.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem, robbanó testet találtak, ismét akcióban a Tisza mentő csoport. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitman Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Feltételezhetően a II. Világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbehajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentő csoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi, északnyugati felén többfelé megélénkül a déli, délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb eső, zápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Egy autós játékzenéje is volt, Usher, Lil Jon és Ludacris közösen. Yeah, ezzel indulunk. Jön nem sokára a Sugar Babes, és még ebben a fél órában a Blackstreet is Dr. Dre-vel. Jó reggelt, jó utat, jó készülődést annak, aki még otthon hallgat minket. A többiektől várom a közlekedés infót. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Rest FM, a legjobb zenék. Elnézem sokszor, ahogy a belső sávban, az autópályán, vagy az autópályák bevezetőin egymás fenekében, de tényleg fél méterre egymástól tolják egymást az autósok, hogy menjél már, mindezt 100-130-as tempónál, és hogyha valaki a sor elején fékez, akkor meg is történt a baj. Na, valami ilyesmi lehetett az M1-M7 bevezetőn is ma reggel. Soha nem értem, miért kell fél méterre menni egymástól. Minden esetre felborult egy autó a belső sávban, az M1-M7 bevezető szakaszán, a budaörsi áruházaknál, emiatt most is Érdnél bedugul már az M7-es, és az M1-es is lassabb a bevezető szakaszig. Ezen kívül aszfaltoznak a Zsámbékot és M1-est összekötő 102-es főúton. Délután 2-ig csak a félútpálya járható, most a reggeli csúcsban mindkét irányban torlódik a forgalom. Jó utat, hívható SMS Viber 0620 55 55 155 a Sugar Waves-en és az Overload a Besten. Jó reggelt!

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. No diggity, no doubt. Play on, play it. Play on, play it. Yo, Trey, drop the verse.

0: We out.
1: Best FM a legjobb zenék. Mindjárt 8:30 jönnek a friss hírek, a végén részletes időjárás jelentés előjáróban annyit, hogy ma még nyár lesz 24-29 fokkal. Holnap hideg front jön, nyugaton 20 fok, eső, keleten még marad a meleg, ott 30 fok lehet kezdetben. Hívható SMS, Viber, ahol akár a névnapos Editeket is föl lehet köszönteni, 0620 55 55 155, a New Radicals és a You Get What You Give folytatja.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Zökkenőmentesen indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere, újabb dílert fogtak el megyénkben. Szolnoki helikopterek is csatlakoztak a gyakorlathoz. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
2: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a török szentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. A résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakorolt. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi-északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Ezt a fem a legjobb zenék. Ez volt a 4-es Street sláger a 10 éven át. Hát ha addig nem is tart, de elég sokáig eltart, amíg egy felborult autó körüli hercehurca lezárul. Egyrészt kideríteni, hogy ki a hunyó, aztán szakszerűen visszaállítani a kerekére. Szóval még mindig tart a helyszínelés az M1-M7 bevezetőnél, Budaörs térségében, az áruházaknál, ahol korábban a befelé vezető oldalon felborult egy autó. 3-4 kilométeres a torlódás, és az M1-esen Hegyeshalom felé is, ahol Herceghalomnál a terelésben lerobbant egy kis busz. Jó utat, használjuk ki a kellemes nyári időt, 24-29 fok, holnap hidegfront jön, nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt, míg nyugaton csak 20, keleten még mindig 30 fok várható. George Michael és a Fast Love, így megy tovább a szerda reggel a Best FM-en.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Miközben azzal riogatnak minket, hogy az AI pár éven belül kiirthatja az emberiséget, én azt mondom, hallgassunk igazi zenét a 90-es évekből. Lisa Stansfield és a The Real Thing is szól majd 9 után. Legyen bárhogy is, akik a legtovább kitartanak majd, az biztosan a Curtis Charlie páros. Szól majd, a maradunk végig is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es.

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnokot korábban a magyar felhőkarcolók városának is illették, mivel az Ady Endre út 16 emeletes épülete mellett két 18 lakott emelettel rendelkező torony is található a Várkonyi téren és a Városmajor úton. No meg persze ott a vasútállomásnál a 24 emeletes. Igazság szerint 22 lakóemelete és egy 23. emelete van az 1975-ben átadott épületnek. A toronyház Magyarország legmagasabb lakóépülete 81 méter magassággal. Ez időtájt a 70-es évek elején már kezdett körvonalazódni az új vasútállomás, és nekiláttak a József Attila lakótelep, valamint a Pelikán szálloda építésének is. Mindez a város 900. születésnapjához kapcsolódott. A torony azóta is az az épület, amelyet a Szolnokra érkező először meglát.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok az elsők között volt a hajó, a vonat és a busz közlekedés beindításában. A város közösségi közlekedését, mint akkor szinte mindenhol, lóvasúttal kívánták megoldani, de az ügyben végül nem született döntés. Tervek voltak egy trolibuszjárat és egy villamos vonal beindítására, míg az első világháború előtt, ami meg is akadályozta a költségesebb tömegközlekedés beindítását. 1915. márciusában Budapesten indult meg az ország első buszjárata. Szolnokon az első busz nem sokkal ezután, 100 éve, 1921-ben indult el, Miskolc és Arad után. Az utasokat Víg Kálmán járműve szállította. Az egyetlen jármű két viszonylaton, a megyeháza és a kórház, valamint a megyeháza és a vasútállomás útvonalon közlekedett.
0: Best FM, a legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót. Ételadománnyal segítették a rászorulókat, védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
3: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirág ott találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Már is mondom, melyek ezek ebben az órában, de előbb egy friss közlekedési infó. Zolitól azt írja, M0, M1 felé Hárosi Dunahídon baleset alakul a dugó. Köszönjük szépen! Halljuk majd ebben az órában Will Smith-t, Britney Spears-t Madonnával, jön David Guetta, mindenek előtt pedig Néo a szó szikkel, 4 perccel múlt 9. Hello, jó utat, jó munkát, Max M. Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Szeptember 16-án szerdán az Editek névnapján Will Smith-szel és a Men in Black film zenéjével megy tovább az óra. 0620 55 55 155 ide írt a Zoli korábban, hogy baleset az M0-áson az M1-es felé a Hárosi Dunahídon, több kilométeres azóta a dugó. Zoli, köszi még egyszer!

0: Best of a legjobb zenék. A Kings of Leon bejelentette, hogy november 6-án új albumuk jelenik meg, az Oh My Beloved című, az első kislemez címe pedig a My Whole World lesz. Addig is, amíg ideér, hallgassuk 2008-as óriási slágerüket, a Use Somebody-t, amely 3 Grammy díjat is nyert annó.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best of a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék, gyönyörű dolgok, a címe a következő dalnak, érkezik az endeim pillanatokon belül, és gyönyörű késő nyári időnk lesz 24-29 fokkal, rengeteg napsütéssel, enyhe széllel, esni nem fog, ma még, mondjuk így, mert hogy holnap érkezik nyugat felől egy hideg front, de ahogy elnézem, egyre inkább úgy tűnik, hogy csak az ország nyugati felére, vagy hát inkább a Dunántúlra hoz záporokat, zivatarokat a nap első felében. Ott lesz hűvösebb, csak 20 fok körül, keleten még marad a 30 fok, és pénteken is keleten lehet melegebb, 28 fok körül, bár akkor már ott is felhősebb lesz az ég, és egy-egy zápor zivatar sem kizárt. Ilyen lesz tehát a hét második fele, és így megy tovább a szerda reggel. Érkezik az amerikai Endein, a Beautiful Things-el, tehát hívható SMS Viber 0620 55 55.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Így a hétközepén szerdán már csak két dologra várunk, de az jöjjön minél hamarabb. Tíz után zenél majd a Back to Black, és hozom Edwin Collins slágerét is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Vége a szerda reggelnek, de délelőtt sem maradunk ezredfordulós kedvencek nélkül.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem, robbanó testet találtak, ismét akcióban a Tisza mentő csoport. Köszöntöm a hallgatókat, önök Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevőt elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fogyasztóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Feltételezhetően a II. Világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbehajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentő csoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, 4 perc elmúlt 10 óra, jó utat, jó munkát kívánok, Max Levente vagyok, Christina Aguilera és gyönyörű dala Beautiful indítja az órát, amelyet küldök a névnapos Editeknek és minden szülinapos hölgynek, úrnak. Isten éltesse az ünnepelteket, hívható SMS, Viber szám 0620 55 55 155.
0: Best FM.

0: Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, egy kis lightos pop a folytatásban a Velszi énekesnőtől, Donna Lewis-tól, méghozzá 96-os debütáló albumáról szól már is, az I Love You, Always Forever és még több pop mixben ráadásul, ma este a Night Shift-ben 6-tól, White Boy-tól, 7-től FND-től.

0: Best FM a legjobb zenék, friss közlekedési infók a 62-es főúton Székesfehérvár határában, az M7-es csomópont környékén aszfaltot marnak, a 42-es kilométernél egy sávot lezártak mindkét irányba, nagy a torlódás. Dolgoznak az M7-esen a Balaton felé, Velencénél, ott is egy-két kilométeres dugóra kell készülni, és aszfaltoznak délután 2-ig a Zsámbék és M1-es közötti 102-es főúton, csak a félút pálya járható, ott is lassabb a haladás, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Mm-hmm.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Szülinapossal folytatjuk még hozzá a ma 58 éves Mark Anthonyval, a Salsa királyával, több mint 30 millió eladott lemezzel, ő tartja a rekordot a legsikeresebb Salsa előadók között. A puertorikai származású zenész, énekes, dalszerző, színész, eredeti neve Marco Antonio Muñiz, és onnan is ismerős lehet, hogy J.Lo egyik ex-férje, közös ikergyerekeik is születtek. Híres filmek, amiben láthattuk például a Tűzben edzett férfi Denzel Washingtonnal, a 2006-os A tánc szenvedélye, vagy az 1993-as Brian De Palma mozi A Carlito útja.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ma még késő nyári időnk lesz, 24-29 fokkal, holnap hideg front jön, igaz, főleg a Dunántúra. Szól majd a C-blokktól a Summertime, részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglaló végén, a délelőtt utolsó órájában pedig Subbase Monster is itt lesz. Hívható SMS Viber, ha dugó baleset lenne, 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Indul a pályaorientációs vizsgálat a nyolcadikosoknak. Újra fontos találkozó helyé válnának a vásárcsarnokok. Szép napsütés vár ránk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kezdődik a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény, nagyjából 67 ezer tanulója vesz részt a mérésben mától október 9-éig. Az általános iskolás végzős tanulók a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az Oktatási Hivatal. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló esemény sorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz. Árulta el rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével kitűnni a más kiskereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg színre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terem, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: Országszerte reggelikkel indította őszi kampányát a Magyar Kerékpáros Klub. A Bringázza munkába akció keretében mintegy 170 helyszínen várták, illetve várják majd uzsonna időben a biciklivel iskolába vagy dolgozni igyekvőket, illetve onnan hazatartókat. A vendéglátás mellett néhol szakmai programokkal is készültek. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Az Y2K pánik, ami elmaradt szerencsére végül az évszázad és az évezred fordulóját, hatalmas globális félelem előzte meg, mert sokan attól tartottak, hogy a számítógépes rendszerek a dátumváltáskor a 99-ről 00-ra ugrás miatt összeomlanak, végül a felkészüléseknek köszönhetően a világvége hangulat ellenére szinte semmilyen komoly leállás nem történt január 1-én, úgyhogy el is indult a 2000-es év, amelyben megjelent az óraindító dal Spiller és Sophie Alice Baxter közöse, a Groove Jet. Ezzel indul a délelőtt utolsó órája. 5 perc elmúlt 11, hello, Max Levente vagyok.
3: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, 1994, Los Angeles, éjszaka. Warren G. bajba kerül és hívja haverját, Nate Duggot, aki megmenti őt. Nagyjából ez a sztoria a Regulate-nek, amely a Billboard 100-as listájának második helyéig jutott annó, és Grammy-díjra is jelölték.

0: We're gonna celebrate, we're gonna celebrate, come on.
1: Best FM, a legjobb zenék. Most pénteken és szombaton újból lesz nagy sportág és hangszerválasztó. Ezúttal is megnyílnak a Merkapt sportközpont kapui a fővárosban, a sportágak és a látogatók részére. 2026. szeptember 18-án és 19-én több mint 100 sportág és 25 kipróbálható hangszer várja majd az érdeklődőket. Bármilyen sportágat ki lehet próbálni, legyen a szárazföldi, vízi, ütős, labdás vagy akár művészi. A zenekedvelők pedig a hangszerek széles választékával találkozhatnak, a klasszikustól a modern hangzásvilágig. A lehetőségek tárháza szinte végtelen, ahol mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb sportágat és hangszert. A sportokat szakképzett edzők, a megjelenő hangszereket pedig zenei oktatók segítségével lehet megismerni és kipróbálni. A színpadokon izgalmas sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, illetve színvonalas zenei koncertekre is sor kerül a két nap folyamán. A több mint 100 sportág között biztosan megtalálhatóak lesznek majd hazánk legnépszerűbb és legsikeresebb sportágai, mint a labdarúgás, az úszás, a vízilabda, a vívás, a kézilabda és a kajakkenu is. A hangszerek között pedig a zongora és a gitáros sláger. A rendezvény pénteki és szombati napja is bárki számára ingyenesen látogatható, de regisztrációhoz kötött. A szervezők sok szeretettel várják az óvodás, iskolás csoportokat is. Regisztrálni online előzetesen, de személyesen az esemény bármely napján a helyszínen is lehet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt friss hírek, Majoros Rita beköszönője, aztán a No Doubt és a Hey Baby. Így megy tovább a szerda délután, a többit Rita mondja. Hello, jó étvágyat, Maxim Levente vagyok.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Keddig jelentkezhetünk a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Zajlik a 10. biztonság hete. Már a naposabb holnapra felhősebb időt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezet tudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a biztonságra és a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mavisz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érinti a roller használat. Őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: Rövid időre ismét leállt a forgalom két lengyelországi repülőtéren a légierőműveletei miatt. A légi kikötők csak nem egy órán keresztül nem fogadtak vagy indítottak gépeket. Hivatalos közlések szerint légtérsértés nem történt, a hadsereg megelőző jellegű műveleteket hajtott végre a közeli ukrajnai területek elleni orosz rakétacsapásokkal kapcsolatban. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes napot, szép szerdát kívánok mindenkinek! Majoros Rita vagyok, a következő pár órában én leszek itt Önökkel, ezen a frekvencián, ebben a rádióban, és ezeket az isteni zenéket hozom, mint Justin Timberlake és a Rock Your Body, de itt lesz Yves Larock és a Rise Up-ja, Michael Jackson és Jennifer Lopez is. Most a No Doubt-tal indulunk, hey baby!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Csodálatosan szép délutánt kívánok mindenkinek, így szerdán is. Én Majoros Rita vagyok, nagyon remélem, hogy a mai délutánból is együtt töltünk legalább néhány percet, vagy akár néhány órát is. Én 6 óráig biztosan itt leszek, és hozom a legjobb zenéket a 90-es, 2000-es évekből, egyszerűen a kedvenc időszakunkból. Nagyon jól indult a mai napom, bár ezt szerintem a hangomon is lehet hallani, egyszerűen csak fodrásznál voltam, és nekem mindig feldobja a napjaimat az ilyen reggel, meg hát ha jó hajnap van, annál szerintem nem is kell több. Jó zenéket hallgattam odafelé, még az a Baby Sisters maratont tartottam. Úgyhogy vigyük tovább a jó hangulatot így a délutánban is. Itt lesz a Volvox és a Taps, ők is segítenek, de jön majd Press Michelle Maiával és a Ghetto Superstar. Itt lesz Irzlarok, most pedig Michael Jackson és a Remember the Time. Hamarosan közlekedési infokkal is jelentkezem. Legyen szép a napjuk!

0: Pest FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak úton, és sokan is lesznek, úgyhogy amint kapok ma is közlekedési információkat, már adom is tovább. Munka zajlik az M0-áson, a keleti szektoron, az M3-as autópálya felé Gyál közelében. A 31-es kilométer után a belső sávot helyenként lezárták, úgyhogy lassulásra kell készülni. De dolgoznak az M5-ösen is Röszke felé, burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv van zárva. Székesfehérvár határában pedig a 62-es főúton aszfaltoznak, a 42-es kilométernél mindkét irányban torlódásra kell számítani. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárkinek van a mai délutánon is útinfója, lát valamit, nagyon megköszönöm, ha felhív ezen a számon, vagy esetleg ír egy üzenetet. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délutánt kívánok mindenkinek! A kompakt diszkó dalát hallottuk a Hősökkel, ez volt a Minden rendben. Ezt Lacinak üzenném, aki kérdezte tőlem, hogy melyik ez a dal, gyorsan áruljam el. Hát remélem most már akkor nálad is Minden rendben. A következő órában is tartsanak velem, mert hogy egy-két perc és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt délután egy óra lesz, utána pedig megyünk tovább az Olivier from Ursel, itt lesz a lófejű.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/Best FM Rádió Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A híres középkori zarándokút mintájára alakult meg hazánkban a magyar zarándokút, amelynek a dabasi Szent Jakab sétány is a része. A dabasi tanösvény nevét idősebb Szent Jakab apostolról kapta, aki többek között a spanyolok és a zarándokok védőszentje. Szent Jakabot Isten után a legjóságosabb és legerősebb pártfogónak tartották. A magyar zarándokút hasonlóan, de magyar szent helyekre érintve Esztergomból indul Mária Gyüdre, közben érintve Dabast és az itteni sétányt, amelyet a Duna-Tisza csatorna és a Duna-Völgyi főcsatorna találkozásánál hoztak létre a családok nagy örömére. A másfél-két kilométer hosszú cölöpökre épített tanösvényt sétálóhidak és egy kétszintes kilátó egészíti ki. Utóbbiról mesés 360 fokos panoráma tárul elénk.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Szolnok jelképévé vált Közép-Európa leghosszabb gyaloghídja, a Tisza Virághíd. Az ideérkezők szívesen készítenek róla képet, sétálják végig az átkelőt, ahonnan remek kilátás nyílik a Tiszára és a városra. A szerkezetet 2009. augusztusában kezdték el építeni, az avatása pedig többek között a magas vízállás miatt csúszva 2011. január 21-én került sor. Az 550 tonnás híd 444 méter hosszú, három részből áll. Egy 186 méter hosszú mederhídból, valamint a kétoldali vasbeton feljárókból. A kecsesívű, 60 fokban kifelé döntött elemek repdeső szárnyú kérészekre emlékeztetnek. A Tiszavirághoz hasonlót Velszben találunk, a Halihedi Kelta kapuhidat.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Egy hétig nem kell fizetni a kerékpár szállításért a vonatokon. Ismeretlen drón zuhant le Németországban. Holnaptól már itt-ott eső is jöhet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi jeggyel korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. A közlekedési és beruházási miniszter a Facebookon számolt be arról, hogy a tárca milyen kedvezményekkel készül az idei európai mobilitási hétre. Vitézi Dávid hozzátette, az egyéb felárakat például a helyjegyet külön kell megváltani. Nem változott érdemben a gazdatársadalom kor összetétele az elmúlt három évben itthon, derült ki az Agrárium 2026 előzetes adataiból. A képzettség terén ugyanakkor kedvező trend figyelhető meg, mondta rádiónknak Tóth Péter, a KSH természeti erőforrás statisztikai főosztályának vezetője.
3: A gazdaságirányítóknak a 37%-a az 65 évesnél idősebb, ugyanakkor a fiatal gazdaságirányítóknak az aránya az továbbra is 10% alatti. Folytatódott az az örvendetes növekedés, hogy a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezőknek az aránya az továbbra is nőtt. Most már minden 8. gazdaságirányító felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezik, és 48% csökkent azoknak az aránya, akik mezőgazdasági képzettség nélkül irányítják a gazdaságukat.
2: Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a Német Szövetségi Haderő egyik légibázisától 1 kilométerre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt, lakatlan részen csapódott be, a maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak, azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Jövőre augusztus 1-én rendezik a Forma 1-es Magyar Nagydíjat. Ez lesz majd a 24 fordulós világbajnoki sorozat 13. állomása. A nagydíjakat 22 országban bonyolítják le, derül ki a most nyilvánosságra hozott 2027-es versenynaptárból. A 6 helyett a szezonban 10 sprint futamos hétvégét tartanak. Visszatér a helyszínek közé júniusban Portugália, októberben pedig Törökország. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Szinte zavartalan napsütésre, legfeljebb egy-két felhőre számíthatunk, ma esni nem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Holnap reggelre északnyugaton beborulhat az ég, napközben viszont mindenütt közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet. A csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Pénteken már többfelé eredhet el az eső, a naposabb keleti részeken akár 30 fok is lehet, északnyugaton viszont 19 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Szép délutánt mindenkinek, egy óra is elmúlt lassacskán 4 perccel. Szólnak a legjobb zenék itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok, és a kérdésem az, emlékeznek, mit csináltak 2000 nyarán? Hát gyanítom, hogy például Mauro Picottót hallgattak, akkor jelent meg ugyanis a Komodó. Ne számoljunk vissza, inkább csak élvezzük ezt a slágert. Legyen szép a napjuk!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénz és Bye Alex, ó igen, dala után. Már meg is hoztam a napkérdését. Ma arra vagyok kíváncsi, hogy mik azok a dolgok, amiket mások úgy általában csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, hogy miért. Gondolok itt arra, akik a mozgó lépcsőn minden helyet elfoglalnak. Vagy akár mondjuk nem adják át a helyet a várandós kismamáknak, vagy akár az idősebbeknek, ezt én mondjuk tényleg sose értettem, vagy egyszerűen visszateszik az üres, teljes dobozt a hűtőbe, akár a kollégáink közül. Szóval mik azok a dolgok, amiket mások csinálnak, mi viszont egyáltalán nem értjük, vagy sokan csinálnak, mert hogy azért talán nem mindenki, remélem. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámok, jöhet ide néhány üzenet, de akár ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, várom a válaszokat, sőt, nyugodtan hívjanak fel, hogyha elmesélnék a saját történetüket. A folytatásban pedig az unokaöcsém egyik kedvenc slágere érkezik, mert hogy nemrég tudtam meg, hogy ez bizony a Verdák egyik betétdala, úgyhogy jön a Rascal Flatts és a Life is a Highway a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenéjék, ez volt a világ egyik legromantikusabb dala, a Sixpence None the Richer és a Kiss Me, ezek pedig a legfrissebb útinfók, úgyhogy már meg is jöttem velük. Budapestről kaptam egyet, hogy a Rákóczi úton baleset történt a Nyár utcánál, úgyhogy ott kell a 7. kerületben egy kis fennakadásra számítani, de kaptam egy olyat is, hogy a Bem József utcában baleset történt, a Bem József térnél, úgyhogy ott is fennakadás van. Az M0-es autóút keleti szektorában az M3-as autópálya felé folyik még a munka Gyálnál, a 31-es kilométert követően a belső sávot helyenként lezárták, így lassulásra kell készülni. Az M5-ös Röszke felé pedig burkolatot javítanak Lajos Mizsénél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva is van. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és a hívható telefonszámunk is. Ha közlekedési információjuk van, megköszönöm, ha hívnak vele, vagy ha elküldik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Meghallgattuk a Follow the Flow dalát, ez volt a Porszem, a folytatásban friss híreket hallgatunk, mert 2 órához érkeztünk. Nagyon gyorsan telik most ez a délután, úgyhogy egy kicsit mi is pörögjünk fel, ezt megtehetjük majd az Animal Cannibals-szel. Itt lesz a takarítónő. És jön majd az En Vogue és a Free Your Mind.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Vár a színház. Szigligeti.com.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: A hajózás egykoron a legfontosabb áruszállítási forma volt Magyarországon. Még nem volt vasút sem. A hajózás a sodrás irányában egyszerű volt, ám a sodrással ellentétesen csak ló vagy emberi vontatással tudták azt megoldani. Első Ferenc császár 1813-ban hajózási szabadalmat helyezett kilátásba annak a részére, aki használható gőzhajót mutat be. A Tiszán már a 19. század elején megjelentek a gőzhajók, ám a folyó szabályozásának hiánya miatt nem terjedtek el. Széchenyi István 1846-ban egy népszerűsítő hajóútba kezdett, a 36 lóerős Pannóniával. 1846. július 16-án ért Szegedre, majd 19-én fél 12-kor Szolnokra, ahol több ezer érdeklődő fogadta és csodálta a gőzöst.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A Tabán Szolnok legrégebbi része. Már az 1600-as évektől találhatunk róla feljegyzéseket. 1757-ből származik az első térkép, melyen Tabán néven szerepel a városrész. A cserzéshez sok víz kell. A Tisza zagyva torkolata így ideális hely volt a tímároknak. A szolnoki Tabánnál kékfestő műhelyt is alapítottak. A Tabán szerkezetére jellemző volt a szűk, kanyargós utcák, szegényes házak. A környéken egészen az 1970-es évekig vízvezeték és szennyvíz csatorna sem volt. A régi házakat a 10 emeletesek építésekor elbontották. Csak ezután kezdett el kialakulni a mai Tabán, amiben a 24. számú ház az 1930-as évek környékén épült fel, melyet később tulajdonosai többször is átépítettek, felújítottak, és amiben a tájház kapott helyet.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
2: Keddig lehet jelentkezni a Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Ismét emelkedett a benzinára a hazai kutakon. Holnapra már több felhőt és néhol esőt ígérnek. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Megkezdődött a 8. évfolyamosok kötelező pályaorientációs vizsgálata. Idén várhatóan mintegy 2400 intézmény nagyjából 67000 tanulója vesz részt a mérésben október 9-éig. Az általános iskolás végzős diákok a vizsgálat segítségével képet alkothatnak érdeklődési körükről, erősségeikről, képességeikről, és megismerhetik, milyen ágazatok, szakmák állnak közel hozzájuk, közölte az oktatási hivatal. Jövő keddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagban 631 forintot kell fizetni. A gázolajára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok, egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
3: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketing ügyével kitűnni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
2: Általában napos idő vár ránk, csupán északnyugaton, északon, illetve keleten, északkeleten költözik időnként néhány felhő az égre, esni azonban ott sem fog. A levegő általában 25-28 fokig melegszik. Késő estére ebből 12-21 fok marad. Holnap közepesen vagy erősen felhős idő várható, kisebb eső, zápor is jöhet a Tiszántúlon, közben órákra előbújhat a nap, a csúcsok 18 és 30 fok között alakulnak. Északnyugaton lehet a leghűvösebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 2 óra után is csupa izgalmas sláger itt a Best FM-en. 5 perccel járunk egyébként 2 óra után, csak hogy pontos legyek, én Majoros Rita vagyok. Jöhet egy kis Nelly, itt lesz a Ride With Me, de jön majd az En Vogue is, és a Free Your Mind, itt lesz Christina Milian, a Crystal, most pedig a Limp Bizkit indítja az órát. Behind Blue Eyes, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Megyünk tovább a nap kérdésével, mert arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit mindenki csinál, vagy nagyon sokan csinálnak, mi pedig egyszerűen nem értjük. És azt sem, hogy miért. Na nézzük Kata üzenetét. Én azt nem értem, hogy emberek miért állnak meg az ajtóban. Bemegy az üzletbe, megáll közvetlenül az ajtóban, és ott kezdi el kitalálni, hogy merre menjen. Mögötte meg 20-an próbálnak bejutni. Zoli azt írja, a mozgó lépcsőn állók. Miért kell ketten egymás mellett állni úgy, hogy mögöttetek az egész emberiség próbálna haladni? Anikó, amikor valaki felszáll a buszra és megáll közvetlenül az ajtóban. Na, ezt mondjuk én se értem, és utálom is, bevallom őszintén. Még csak nem is próbál beljebb menni. Én ilyenkor mindig azon gondolkozom, vajon tudja, hogy rajta kívül más is szeretne felszállni? Ezt a kérdést én is felszoktam tenni magamban. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még az üzenetek. Ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, úgyhogy jöhetnek a kommentek, jöhetnek a válaszok, és a világ talán egyik legvagányabb csajos dala. Ez az En Vogue és a Free Your Mind a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán burkolatot javítanak Lajos Mizsinél, a 62-es kilométernél a külső sáv zárva, úgyhogy itt lassulás van. Vác határában a 2-es főúton három autó ütközött, a 38-as kilométernél felpályán lehet haladni. A 21-es főúton Pásztó térségében lerobbant egy autó, a 27-es kilométernél a Jobbágyi felé vezető oldalon csak a belső sáv járható. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Továbbra is ide várom az útinfókat. Budapesten pedig baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasorban a Nyúl utcánál, úgyhogy ott kell figyelni. Köszönöm az infókat, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Ételadománnyal segítették a rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
2: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagyaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ával indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
1: Feltételezhetően a második világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbe hajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentőcsoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetőjétől.
3: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatás nyújtás szerepelt.
1: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a törökszentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. A résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakorolt. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
4: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki fel tudná látni ezt a sok feladatot.
1: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirág ott találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
5: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig vét 22 ezer helyszínen, és közel 19 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Szép szerda délutánt kívánok, a Szolnoki stúdióban már Fodor Attila, az Editeknek boldog névnapot. 1984-ben ilyenkor mutatták be a Miami Vice első részét Jan Hammer zenéjével, ami top 40-es siker volt. Jerry Harrivel is, méghozzá a 90-es években még ez a dal, ami Csikolatino.
0: 102.4 Best

Érkezik egy hideg front, de jelentősebben nem esnek vissza a hőmérsékletek. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült lehet az idő, majd egyre több felhő érkezik felettünk. Kisebb esők, záporok, helyenként pedig zivatarok is kialakulhatnak. Főleg a Dunántúlon érénkül meg majd az északnyugatira forduló szél. Holnap kora délután még 27 fok lehet a térségben. Pénteken a napsütést sokszor zavarják meg, majd felhősebb időszakok, elszórt záporok is lehetnek. A délnyugati szél fog ismételten majd megélénkülni, pénteken 24 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombat Szolnokon általában napos, olykor felhős idővel telhet, egy-egy rövid zivatar is kialakulhat majd, 25 fokos csúccsal számolhatunk. Vasárnap viszont jó részt napos időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nélkül és 27 fokos maximummal. Egy nyári siker a 102.4 Best FM-en a Szaftól, Mucho Mambo Sway!

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Frank Sinatra-tól Dua Lipáig, Harsonán a Four Bonds koncertjén, szombaton este 8-tól, itt Szolnokon a Tisza Part moziban. Városnap Abátszalókon most szombaton, kezdés 10 órakor a Városháza előtti téren, délután pedig a Tiszató Strand rendezvény terén lesznek majd a színpadi műsorok, ott majd sztárvendégként felép 17.45-től Szandi, utána pedig a Color Circus Lagzi diszkóján lehet majd bulizni. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tisza Part moziban, többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tisza híd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 11:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 5:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható, szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd, szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én, pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Most Armand van Helden a 102.4 Best FM-en.

0: 102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési információk. Ecsek-Falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápiószelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millértelep után Csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szent Miklós között útszűkületen kell keresztülhajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfűj összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 4601-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 442-esen Rákóczi újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Jó utat kívánunk Tupac-kel és a Changes-zel itt a 102.4 Best FM-en.
1: A közlekedési hírek támogatója a DÁT 2002 vasútépítő Kft. A vasút barátja.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz egy új színházi évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Újra együtt. Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Ételadománnyal segítették a rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevét elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagyaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatása merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Feltételezhetően a II. Világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbe hajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakománymentését is gyakorolták a Tisza mentőcsoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
4: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 ezer vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 ezer nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
2: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a törökszentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. A résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakorolt. voltak. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
5: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirágot találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntes pedig részt 22 ezer helyszínen, és közel 19 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki aki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
2: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli-délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: És a stúdióban most Fodor Attila, Ler István születésnapja a mai, ahogy ezen a napon született Nick Jonas és Richard Marx is, aki 89-ben volt amerikai első a Right Here Waiting-el. Ma van a szülinapja Floridának is, valamint Katie Melua angol énekesnőnek is. Rizzo Kicks-el folytatom a Szuper Szerdát.
0: 102.4 Best FM, a legjobb zenék. Best FM. Yes.

0: a csoda!
1: Érkezik egy hideg front, de jelentősebben nem esnek vissza a hőmérsékletek. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült lehet az idő, majd egyre több felhő érkezik felettünk. Kisebb esők, záporok, helyenként pedig zivatarok is kialakulhatnak. Főleg a Dunántúlon élénkül meg majd az északnyugatira forduló szél. Holnap kora délután még 27 fok lehet a térségben. Pénteken a napsütést sokszor zavarják meg, majd felhősebb időszakok, elszórt záporok is lehetnek. A délnyugati szél fog ismételten majd megélénkülni, pénteken 24 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombat Szolnokon általában napos, olykor felhős idővel telhet, egy-egy rövid zivatar is kialakulhat majd, 25 fokos csúccsal számolhatunk. Vasárnap viszont jó részt napos időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nélkül és 27 fokos maximummal. Eddie Murphy filmjében a Boomerangban is szólt egy zenéjük, most azonban a Set Adrift on Memory Bliss jön a PM Dantól, itt a 102.4 Best FM-en.

egy Best FM legjobb zenék és programajánlatok. Frank Sinatra-tól Dua Lipáig, Harsonán a For Bones koncertjén, szombaton este 8-tól, itt Szolnokon a Tiszapart moziban. Városnap Abátszalókon most szombaton, kezdés 10 órakor a Városháza előtti téren, délután pedig a Tiszató strand rendezvény terén lesznek majd a színpadi műsorok, ott majd sztárvendégként felép 17.45-től Szandi, utána pedig a Color Circus Lagzi diszkóján lehet majd bulizni. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tiszapart moziban többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tiszahíd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 11:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 5:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Onlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én, pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abanovákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovas pályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tiszaparton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatással, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. Kellemes kikapcsolódást a programokhoz, Rúzsa Magdi dalát indítom már is most fehérre. Most fehér.

Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jász-Alsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 4-42-esen Rákóczi-Újfalunál félpályást lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. 06 25 55 100

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Készen állsz az új évadra? Szeptember 18-áig még megvásárolhatod bérletedet a Szigligetibe. Nyiss a színházra! Szigligeti.com.
0: Reklámot hallottak. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Védett kérészlárvákkal bukott le egy orvhalász. 2 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem. Ételadománnyal segítették a rászorulókat. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Gyemendi Rékát hallják. 2 tonna romlott vagy bizonytalan eredetű élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki a fogyasztóvédelmi ellenőrök a nyári szezonban. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országszerte közel 1500 vendéglátóhelyet, köztük strandbüféket, fagylaltozókat és fesztiválos kitelepüléseket ellenőrzött, mondta rádiónknak Eitmann Norbert sajtófőnök.
3: A leggyakrabban a higiéniai állapottal kapcsolatban merültek fel problémák, szennyezettek voltak a munkafelületek, a hűtő, hiányos volt a takarítás. Tapasztaltuk több esetben, hogy a kártevők elleni védekezés nem volt megfelelő, sőt bizonyos helyeken még kézmosószer is hiányzott. A fagyaltozóknál a fogyasztók nem megfelelő tájékoztatásra merült az allergénekkel kapcsolatban, illetve nagyobb arányban merültek fel kifogások az igencsak frekventált helyen működő vendéglátóegységeknél, ezek 23%-ára indult hatósági eljárás, akár tájékoztatási problémák, akár az élelmiszerek nyomon követhetőségének különböző higiéniai problémák miatt.
2: Feltételezhetően a II. Világháborúból származó robbanótestet találtak munkavégzés közben Tiszabőn. A Gorki úton előkerült tárgyról Nagy Csaba polgármester tájékoztatott közösségi oldalán. A környéket a feltárás idejére a biztonság érdekében lezárták. A helyszínre rendőröket és tűzszerészeket vártak, akik a szükséges intézkedéseket elvégezték. A helyieket arra kérték, hogy a lezárt területet ne közelítsék. Vízbehajtott autó, eltűnt utasok és elsüllyedt rakomány mentését is gyakorolták a Tisza mentőcsoport önkéntesei. A gyakorlat során többféle mentési helyzetet szimuláltak, így a résztvevőknek összetett feladatokat kellett megoldaniuk. Az önkéntesek célja, hogy éles helyzetben is felkészülten és összehangoltan tudjanak beavatkozni. A gyakorlat ezúttal is a mentési képességek fejlesztését szolgálta, számolt be róla a Szolnoki Napló. Zökkenőmentesen és kedvező tapasztalatokkal indult a NAV új nyugtaadatszolgáltatási rendszere. A kezdeti adatok azt mutatják, hogy az érintettek rendkívül gyorsan és sikeresen alkalmazkodtak az új digitális rendszerhez. Tudtuk meg Linzmeier Szilviától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztályvezetőjétől.
4: Szeptember 1-én indult el az újfajta nyugtaadatszolgáltatási kötelezettség, és az első adatok az nagyon bíztató. Úgy tűnik, hogy nagyon sokan felkészültek, ugyan a NAV még december 31-éig segít és nem szankcionál, de ennek ellenére már az első 3 napban 20 000 vállalkozás használta a nyugtaadatszolgáltatási lehetőséget, 424 000 nyugtaadatát rögzítették, és ezekben a nyugtákban 1,5 milliárd forintnyi értékesítés vagy szolgáltatási nyújtás szerepelt.
2: Újabb kábítószerkereskedőt fogtak el a törökszentmiklósi rendőrök. Egy 21 éves férfit gyanúsítanak azzal, hogy több vármegyében is tiltott szereket értékesített. A rendőrök őrizetbe vették a férfit, az ügyben pedig tovább folytatják a nyomozást. A hatóságok azt vizsgálják, pontosan milyen körülmények között és milyen körben terjeszthette a kábítószert, számolt be róla a Szolnoki Napló. Szolnoki helikopterek részvételével tartottak összetett tűzoltási és mentési gyakorlatot a Bükkben. Az eseménynek a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Varbó adott otthont. A szolnoki helikopterdandár pedig egy H225M típusú forgószárnyassal kapcsolódott be a feladatokba. a résztvevők többek között a helikopteres tűzoltást, eltűnt emberek keresését, állatmentést és vízből mentést is gyakoroltak. A projektben hivatásos és önkéntes tűzoltók, a honvédség, a mentőszolgálat és a Bükki Nemzeti Park szakemberei is részt vettek, írja a szoljon.hu. Idén is megrendezik a budapesti sportág és hangszerválasztót pénteken és szombaton. Az ország több városából érkeznek kisiskolások és családok a Merkapt sportközpontba. A pénteki nap jellemzően az osztályoké, a szombat pedig ismét várhatóan családi fesztivál lesz. A hangszerválasztóról Puporka Jenő művészeti vezető nyilatkozott rádiónknak.
5: Megpróbálunk minél több hangszert felsorakoztatni a látogatók számára. Fúvós hangszercsoportokkal, vonós hangszercsoportokkal, billentyűs hangszerekkel, gitárokkal, akortikus hangszerekkel készülünk. Sláger hangszer a zongora és a gitár. Ez a kettő az, ami mindig a zeneiskolákban is túljelentkezés van, és várólistákra helyezik a gyerekeket, mert nincs annyi tanár, aki el tudná látni ezt a sok feladatot.
2: Jótékonysági összefogással segítette a rászorulókat két szolnoki civil egyesület a Gulyás-ligeten. A Márai Sándor polgári kör és az Együtt a hátrányos helyzetben élőkért egyesület közös programján több százan étkezhettek ingyen. Az esemény részeként egyébként bemutatták a roma kultúrát, hagyományokat és gasztronómiát is. Az ebéd után a szervezők a megmaradt adagokat rászorulóknak és időseknek juttatták el a térségben. Számolt be róla a szoljon.hu. Tiltott helyen védett kérészlárvákkal horgászott egy 63 éves szolnoki férfi a Tiszánál. A vízirendőrök és a természetvédelmi őrök közös ellenőrzésén összesen 39 kérészlárvát találtak nála, amelyek természetvédelmi értéke 390 ezer forint. A férfit orvhalászat és természetkárosítás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. Az ügyben egy másik, 73 éves szolnoki férfit is elszámoltattak, akinek a hűtőszekrényében 44 védett, elpusztult tiszavirág ott találtak, számolt be róla a szoljon.hu. Idén is lesz Teszedd akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-éig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
6: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódik a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 ezer helyszínen, és közel 19 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki aki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
2: Ősszel is folytatódik a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonal felújítása, jelezte a szoljon.hu. A munkák miatt november elejéig több ütemben vágányzárakra is szükség lesz. Jelenleg Cegléd, Pilis és Albert Irsa térségében dolgoznak. Pilis és Albert Irsa között közel 9 kilométeren újítják fel a pálya ágyazatát. Albert Irsán egy vasúti átjárót is átépítenek és kitérőket cserélnek. A felújítással a sebességkorlátozásokat és az ezekből adódó késéseket csökkentenék. Szerdán a napsütésé lesz a főszerep, csak néhol jelenhet meg kevés felhő az égen. Csapadék sehol sem várható. Az ország északi északnyugati felén többfelé megélénkül a déli délnyugati szél. Holnap egy hideg front érkezik, a Dunántúlon és északon erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, itt kisebb esőzápor is kialakulhat. A maximum hőmérséklet 27 fok lehet.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Lángi Kft. Nyisson új ablakot a világra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Én pedig Fodor Attila vagyok. Ma ünnepelnek Kalambó, vagyis Peter Falk. Ekkor született Mickey Rourke, illetve a Szívek szállodájából Rory Gilmore, vagyis Alexis Bledel. És most van a születésnapja David Copperfield bűvésznek is. Mi is elvarázsoljuk a hallgatókat a legjobbakkal, íme most Inadala.
0: 102.4 West FM.

front, de jelentősebben nem esnek vissza a hőmérsékletek. 102.4 Best FM a legjobb zenék. Holnap kezdetben még derült lehet az idő, majd egyre több felhő érkezik felettünk. Kisebb esők, záporok, helyenként pedig zivatarok is kialakulhatnak. Főleg a Dunántúlon érénkül meg majd az északnyugatira forduló szél. Holnap kora délután még 27 fok lehet a térségben. Pénteken a napsütést sokszor zavarják meg, majd felhősebb időszakok, elszórt záporok is lehetnek. A délnyugati szél fog ismételten majd megélénkülni, pénteken 24 fok körül tetőzik a hőmérséklet. A szombat Szolnokon általában napos, olykor felhős idővel telhet, egy-egy rövid zivatar is kialakulhat majd, 25 fokos csúccsal számolhatunk. Vasárnap viszont jó részt napos időben lesz részünk, kevés felhővel, csapadék nélkül és 27 fokos maximummal. A 90-es évek emlékezetes sikerei között a Sound Lovers most a Runaway-jel.

102.4 Best FM a legjobb zenék és programajánlatok. Frank Sinatra-tól Dua Lipa-ig, Harsonán a Four Bonds koncertjén, szombaton este 8-tól, itt Szolnokon a Tisza Part moziban. Városnap Abátszalókon most szombaton, kezdés 10 órakor a Városháza előtti téren, délután pedig a Tiszató Strand rendezvény terén lesznek majd a színpadi műsorok, ott majd sztár vendégként felép 17.45-től Szandi, utána pedig a Color Circus Lagzi diszkóján lehet majd bulizni. Családi mozi délelőtt kézműves játszóházzal szombaton 10.30-tól a Tisza Part moziban többek között a Mancs őrjárat a Dino filmmel. Gulyahajtás szombaton Tiszaugnál, gyülekező reggel 4:10-kor a Tisza híd Tiszaugi oldalán, 11 órától lesznek majd színpadi programok, 11:30-től látható majd a Jó Laci betyár műsora, 5:30-től pedig a Budapest Showband koncertje. Ónlakodalom, Lakatos László önálló este Oliver Wolffal, jövő kedden 18 órától az Abanovákban tekinthető meg. Segítség megnősültem, Pindrok Csaba vígjáték a kisülszálláson a Vigadóban látható szeptember 25-én pénteken 19 órától. Nové Soma és ifjabb Csóri Sándor koncertje Jászberényben a Lehel Filmszínházban látható majd szeptember 25-én pénteken este 9-től. Agatha Christie, az Egérfogó, a Morpheus színműhely előadása Martfűn a Művelődési Központban tekinthető meg szeptember 25-én, pénteken este 7-től. Anya, te hogy vagy? Beszédes Henrietta egy személyes, edukatív színházi előadása az Abba Novákban látható majd szeptember 26-án 16 órától. Kéklámpások napja Tiszakécskén a Lovaspályán, szeptember 26-án a rendezvénytéren. Lesznek szakmai bemutatók, járműkiállítás, mentőkutyás bemutató, kresszpálya, gyermekprogramok, egészségügyi szűrések, 17 órától pedig fellép majd Vastag Csaba. 13. Tiszai Halnapja és Szolnoki Sparhelt Fesztivál szeptember 26 és 27-én a Tiszai Hajósok terén, valamint a Tisza parton gyermekjátszóházzal, Sparhelt kiállítással, halsimogatóval, élőzenével és rengeteg halas finomsággal. A 102.4 Best FM-en újra az ezredforduló emlékezetes dalaiból egy, a Madison Avenue-tól. Who the hell are you?

102.4 Best FM a legjobb zenék, és most közlekedési információk. Ecsek-Falva határában a főcsatornánál útszűkületre kell készülni. Bárándon a Kossuth úton van útszűkület. Tápiószelén ugyancsak útszűkületre kell számítani a Rákóczi úton. Millértelep után Csataszők felé útépítés miatt van korlátozás. Albertis és Dán-Szentmiklós között útszűkületen kell keresztül hajtani. Karbantartást végeznek Öcsödnél a Martfű összekötő úton. Nádudvar és Hajdúszoboszló között több ponton is útszűkület van érvényben. Fegyvernek és Bánhalmak között a 34-esen aszfaltoznak. Jászalsó-Szentgyörgy és Szentlőrinckáta között közműépítési munkát végeznek. Csatornáznak Cegléden a Széchenyi úton. Gyomaendrőd és Dévaványa között útszűkületen kell keresztül hajtani. Abátszalók és Tiszaders között aszfaltoznak. Útépítésre kell számítani Jászalsó-Szentgyörgyön a Jászladányra vezető úton. A 42-esen Báránd és Földes, valamint Püspökladány és Báránd között is útszűkület van érvényben. A 46-01-es nagykörösi szakaszán a Szolnoki úton végeznek útépítést. A 4-42-esen Rákóczi-Újfalunál félpályás lezárás van aszfaltozási munkálat miatt. Csomópontot építenek az M44-esen az 59-es 61-es kilométerek között Kunszentmártonnál, valamint az M5-ösön a 73-as és 76-os kilométerek között. Debrecennél a 33-as úton a 106-os, valamint a 108-as kilométereknél vannak korlátozások. Az M4-esen a 37-es, 39-es kilométerek között kell korlátozásra számítani. Útszűkületre kell figyelni a 4-esen Vecsésnél, a 21-es kilométernél. Én a mai műszakot azzal a Sophie Elise Baxterrel zárom, akinek a hetekben jelent meg új dala, Dancing Without You. Most azonban a szóló karrier egyik legjobbja szól, a Get Over You, itt a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. Razzia indult az utakon, még derült idő marad, de jönnek a felhők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 000 vállalkozást érint. Razzia indult az utakon, a rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági év, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a rótpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csak nem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. Idén Michelin csillagos étteremben is lehet asztalt foglalni a Dining City országos étterem héten. Október 1-e és 18-a között a résztvevő vendéglátóhelyek ismét erre az alkalomra komponált, legtöbbször háromfogásos menüsorokat kínálnak fix árakon. Idén 230 hazai étterem csatlakozott a rendezvényhez. Az akciót egyébként 30. alkalommal szervezik meg. Jávorszarvas miatt álltak le a vonatok Lengyelországban. Az állat a varsói központi pályaudvar síneire tévedt, és órákra megbénította a közlekedést. A hatóságok altató lövedékkel ártalmatlanították, majd egy erdős területre vitték. Az Emilnek elnevezett jávorszarvas szerencsére sértetlenül megúszta a kalandot. Évtizedek óta nem volt olyan kicsi az ózonlyuk, mint tavaly. Szakértők szerint ebben meghatározó szerepe volt annak, hogy sokkal kevesebb olyan terméket, például régi típusú hűtőt, légkondit használtunk, amely a réteget károsító anyagot bocsát ki. A Meteorológiai Világszervezet szerint a csökkenés környezetvédelmi sikertörténet, és a tendencia folytatódik, akár teljes egészében regenerálódhat a légkör ózon rétege. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Dalok a 90-es és a 2000-es évekből, az eladási listák és a slágerlisták éléről. Szépen hosszan így lehet ezt kifejteni, hogy mi is történik itt szerdánként. Az a legegyszerűbb, hogyha azt mondjuk, amit most lassan 5 éve mindig mondunk a szerdára. Pop és rádiós slágerek mixben. 6-től 7-ig velem White Boy-on, 7-től szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

0: legjobb zenékkel.
1: Akik már feliratkoztak a Mixcloud profilomra, mixcloud.com/DJ Whiteboy, ők már egyrészt kapták az értesítést, másrészt pedig már meg is tudták hallgatni egyszer, kétszer, tízszer mindaz öt újonnan feltöltött mixet, mert hogy megint került fel öt új mix, és erről bizony jön az értesítés, ha feliratkoztok az előbb említett oldalra, szóval mixcloud.com/DJ Whiteboy, 160 korábbi nácsítes mix ott van, elérhető, visszahallgatható bárhol, bármikor, természetesen a tracklisták kíséretében.

0: a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: Na és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség és infókukat, bestfmbudapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Eltörlik a kötelező kamarai hozzájárulást, a roller balesetekre fókuszál a biztonság hete, tovább emelkedett a benzin ára. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 9000 vállalkozást érint. Zajlik a jubileumi 10. biztonság hete. Az ORFK és a Magyar Biztosítók Szövetsége mintegy 40 partnerrel közösen hívja fel a figyelmet a baleset megelőzésre. Országszerte tartanak programokat, a középpontban pedig a roller balesetek állnak, mondta rádiónknak Jenei Attila, a Mabiz kommunikációs vezetője.
2: 2024-ben a személyisérüléses rollerrel bekövetkezett balesetek 14 ezer balesetből 2,5%-a volt olyan, amelyben a rolleres volt az okozó. 2025-ben ez a szám már 4,5% volt, 2026 első 6 hónapjában pedig 7%-ra ugrott ez a mutató. A Magyar Biztosítók Szövetsége éppen ezért tartja annyira fontosnak ezt a közös mikromobilitási tanulmányt, amit majd a Széchenyi Egyetemen hozunk nyilvánosságra. Mind a gyerekeket, mind a felnőtteket érint a roller használat, őrült felelőtlenségről tesznek tanúbizonyságot azok, akik nem tartják be a szabályokat.
1: A biztonság hete szeptember 22-éig tart. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Mészárlást tervezhetett egy győri fiatal. A magyar nyomozókat az FBI értesítette, hogy egy 16 éves fiú egy amerikai cég AI csevegő robotjával beszélgetve terrorcselekménnyel kapcsolatos kijelentéseket tett, és már egyeztetett a támadáshoz használható fegyverekről is. A fiatalkorút tegnap az otthonában fogták el, kutatást tartottak nála, lefoglalták a mobiltelefonját és a számítógépét. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néha zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Ez pedig...
4: Erre a kérdésre nem számítottam így hirtelen, de az a dal címe...
3: Jó!
4: A dal címe Dance With Me, és a méltán híres és népszerű Don Blanco.
3: Oké. Micsoda Peru fővárosa? Erre számított, erre a kérdés az el. Van olyan kérdés, amire számítasz így rögtön az óra legelején?
4: Hát egyébként nem.
3: Na, látod, nem tudom, hogy mit kérdezek?
4: De tök mindegy.
3: Na, jó vagy?
4: Na, erre számítottam. Na, ezt mondta, hogy akkor elmondanám, hogy...
3: Igen.
4: Hogy gyerekem egy picikét beállt most. Ezek a kérdések, amiket szoktak tölteni, tudod, a sportolóknak, amikor ilyen adrenalintól
3: hogy érzed magad?
4: Zihálva, és akkor milyen érzés aranyér megy? Milyen érzés? Pisil nem kell, milyen érzés?
3: Konkrétan a világ tettején állok.
4: Mit mondhatnék?
3: Ugye amikor John McLean-nek, ugye, hogy nem vett észre most ám valami különöset. Mintha lábújjamnál egy picikét van vele. Na mindegy. Na, DJ Fanny,
4: így.
0: Best FM, a legjobb zenék, mixben.

0: Itt FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Nem fogsz tudni meggyőzni, valószínűleg nem is akarsz, de azért mondom, nem fogsz tudni meggyőzni arról, hogy erre a remixre a Superman Lover Star Level szükség volt. Tehát a vokál az, mintha ki lenne herélve, tehát hogy nincs meg benne az a dög, ami a Manny Hoffmannak volt. És olyan nagyon sokat nem változtattak a dalon, szóval ezt lehet, hogy tiszteletbe kellett volna tartani, ezt úgy hagyni az eredetet.
2: Nem is akartalak meggyőzni semmi ilyesmiről.
1: De erre mi szükség volt, hogy ezt?
2: Hát figyelj, egy csomó ilyen van, amire igazából nem volt szükség, mert nem lett jobb, mint az eredeti. Egyszerűen...
1: Tegyük elő a régit.
2: Hát oké, de vannak olyan... nem minden közegben és időpontban és helyen működik az jobban, mint mondjuk ez. Tényleg, tehát egy csomó dalnál vagyok így, hogy például egy olyan helyen, mint ami mondjuk egy ilyen borbár, vagy egy ilyen gasztro DJ-zés közben, igen? Nem biztos, hogy az eredetit rakom be, mert abban a közegben, abban az időpontban, kora este más, kicsit visszafogottabb.
1: Ez annyival másabb, mint az eredeti.
2: Nincs benne annyi energia, tehát nem annyira energikus, viszont felismerik, meg ugye familiáris, ugye a vokál, meg ugye emlékeznek rá, tehát megörülnek neki, de nem kezd el úgy tombolni rá, mint az eredetire tombolnál egyébként.
1: Hát de ez olyan, mint hogyha nem is tudom, a
2: fura, igen.
1: I can get no satisfaction, nem tudom, ki
2: érekelni. Abból is van a verzió, úgyhogy na, azt miért kellett?

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb pop zenékkel. A Best FM-en.
1: Azért a Kylie mennyire nehezített pályán indult ezzel a dallal? Hát egy héttel a szeptember 11 előtt jelent meg. Tehát az tényleg, az év 2001, az hát gyakorlatilag erről szólt onnantól fogva, nem? Ugye 2001 hátralévő része.
2: Hát igen.
1: A 9-11-ről. És nézd meg, hogy ez mégis azért világsláger tudott lenni. 25 éves ez a dal.
2: Nem akarok erre gondolni sem, hogy...
1: Ami hát azért fura, mert a Kylie Minogue is 25. Legalábbis hát úgy néz ki.
2: Abszolút.
1: És hogy akkor mondjak megint egy érdekes, de hát nyilván senkit nem érdeklő számadatot. A Kylie Minogue 5 évtizedben tudott number one albumot csinálni. Tehát 80-ban, 90-ben, 2000-ben, 2010-ben, 2020-ban.
2: 2020-ban melyik volt a?
1: Mi volt? A legutolsó, mi volt annak a címe? Mindjárt utána nézek. De hogy az is. Az angol nagylemez listán, az ott volt az első helyen. Vagy nem is pont az összesített nagylemez listán, de azt hiszem a Dance Charton. Tehát, hogy minden évtizedben volt neki egy number one album. 30 éves. Hogy tudja ezt meg?
2: Nem
1: jön ki a matek.
2: Nem tudom. Most meg ilyen rejtélyi gyógyítóknak vannak. Ugyanazon a listán. Baj.

0: nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: De egyet mondj nekem, hogy mi az a rejki, amit ennyire gyógyítani kell?
2: Nem a rejkit kell, hogy az a módszer.
1: De hogy nem, hát ismered, hát a rejki, Laci, ismered, hát a szolcsa.
2: Na jó, én szerintem most csomagolok.
1: Kedves DJ kollégánk, jó van, na, Epikém, köszönjük szépen a mai hozzájárulásodat a szerda estéhez, szuper volt, mint mindig. Gyorsan még egy elérhetőséget mondjunk, mert hát ez neked a legegyszerűbb.
2: Nekem a legegyszerűbb, mert DJ Effendi mindenhol, az összes social media felületen, illetve zeneletöltő és streamelő oldalon is DJ Effendiként vagyok fönt, úgyhogy bárhol így meg lehet engem találni.
1: Plusz a sárga YouTube, ugye?
2: Plusz a sárga YouTube-on is, igen.
1: Azt megtanultuk két héttel ezelőtt, hogy az igen. Mi is az.
2: És nagyon fontos mindezek közül a Mixcloud csatorna. Minden Night Shift DJ-nek van Mixcloud oldal, ahova az itt elhangzott mixeket töltögetjük szépen fölfelé, úgyhogy ott Night Shift mixeket is lehet találni az én oldalamon.
1: Így. Efim, köszönjük, jövő szerdán várunk vissza.
2: Így legyen.
1: Hello, hello.
2: Hello, hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, Olaszország megszünteti a gépjárműadót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást. A döntéssel 900 ezer mikrovállalkozás mentesül az évi 5000 forintos költség alól, mondta közösségi oldalán a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István jelezte, hogy megkezdik a gazdasági kamarák rendszerének felülvizsgálatát. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara élére pedig átmenetileg kamarai biztost neveznek ki. Egy hétig ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, kedden az autómentes napon pedig 999 forintos napi eggyel korlátlanul utazhatunk a helyközi járatokon az egész országban. Az egyéb felárakat, például a helyjegyet külön kell megváltani. A Közlekedési és Beruházási Minisztérium ezekkel a kedvezményekkel készült az idei Európai Mobilitási Hétre. Hazánk egyébként szeptember 16-a és 22-e között 25. alkalommal csatlakozott a programsorozathoz. Lezuhant egy ismeretlen drón Németországban. Az eset a német szövetségi haderő egyik légibázisától 1 kilométerre a Steinhuder-tótól keletre történt, írta az Index. Az eszköz egy nyílt lakatlan részen csapódott be. A maradványok nagy területen szóródtak szét, a roncsok után most is kutatnak. Azt még vizsgálják, honnan származik a drón. A rendőrség szerint a lakosság nincs veszélyben. Olaszországban eltörlik a gépjárműadót. A kis és közepes méretű autókra és a motorokra nem kell majd fizetniük az olaszoknak. A döntés minden motortípusra és a forgalomban lévő személyautók 70%-ára vonatkozik, ami mintegy 14,5 millió autót jelent. Mintegy 600 ezeren regisztráltak a pápa párizsi szabadtéri miséjére. A szertartás lesz 14. Leó 3 napos franciaországi látogatásának csúcspontja. A szeptember 26-ai szentmisét a Concord téren tartják majd, a rendőrség fokozottan biztosítja a területet. A katolikus egyházfő egyébként számos más program mellett Lourdesban is tart majd szentmisét. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 20 év elteltével múlt szombaton, szeptember 12-én újból összeállt a Mystic, hogy ez vajon csak egy ilyen egy alkalmas újraegyesülés volt-e, vagy a lányok titokban azért már terveznek több koncertet is. Ezt nyilvánvalóan csak ők és a menedzsment tudják, én viszont azt tudom, hogy velük és a Scandalous-szel indul az előttünk álló óra itt a Westen.
2: Ez a Night Shift a Best

Best FM, a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

körüli turné utolsó állomásának utolsó mondatába kapaszkodnak, amikor is Mick Hucknall búcsúzásképpen azt mondta, hogy most egy picikét pihenünk, de 27-ben újra találkozunk. Hát ez tényleg így van, akkor most már lassan jöhetnének a dátumok, kedves Mick. Ima az In the Love of Love, itt a Best Damn.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Még lehet regisztrálni a Teszed akcióra. 500 000 forintot kell fizetni egy motorosnak a sebesség miatt. Holnap már felhősebb idő lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövőkeddig lehet regisztrálni az idei Teszed hulladékgyűjtő akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladék elhelyezés megelőzésének és megszüntetésének fontosságára hívják fel a figyelmet. Emellett szeretnék népszerűsíteni az önkéntességet és erősíteni a környezettudatosságot, jelezte az élő környezetért felelős minisztérium. Razzia indult az utakon. A rendőrség mától egészen szeptember 22-éig kiemelten ellenőrzi a biztonsági öv, a gyermekülés és a bukós isak használatát. Az akció a Rotpol ellenőrzések keretében zajlik. Majdnem 500 000 forintos bírságot kapott gyorshajtásért egy motoros, a megengedett sebesség csaknem háromszorosával hajtott a Somogy megyei Mesztegnyőn. A rendőrség közölte, hogy 50 helyett 130 kilométeres sebességgel mérték be, így a maximális pénzbüntetést és még 8 előéleti pontot is kap a férfi. A személyes kapcsolat miatt élményt is kínálnak a piacok. Egyebek mellett erre hívják fel a figyelmet idén a vásárcsarnokok. A nyitott piacok napjához már több mint 25 létesítmény csatlakozik országszerte. A pénteken induló eseménysorozattal a vásárlókat és a helyi termelőket szeretnék közelebb hozni egymáshoz, árulta a rádiónknak Mihalik Zoltán, a vásárcsarnokok együttműködési fórumának egyik alapítója.
2: Nagyon nehéz nekünk egy-egy egyedi piacként kis marketingbüdzsével itt ülni a más kis kereskedelmi láncok közül, ezért választottuk azt, hogy összefogunk, közösen próbálunk meg szíre lépni, kinyitni a kapukat, azt hirdetni, hogy más ez a vásárlás, és nagyon fontos, hogy a piacok az egyetlen egy olyan terek, ahol az emberek még beszélgetnek egymással, nem egy automata mellett húzzák le a vonalkódokat, találkozási pont, ha úgy tetszik, egy agóra, egy közösségi tér, amely összehozza az embereket.
1: A nyitott piacok napjához a budapesti vásárcsarnokok mellett évről évre egyre több vidéki helyszín is csatlakozik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A Brightoniak veszik át az irányítást kis túlzással. A következő órában a Fat Sense jön majd a Turnaround-dal. Aztán itt lesz Fatboy Slim, mint a legismertebb Brightoni, a Rockefeller Skankel, és ha nem is Brightonból, de azért Angliából jön majd a Take That, a Relight My Fire-rel, az Afro Medusa, a Passiodával pedig az óra elején érkezik. Már is.
3: Ez a Night Shift a Best

Vasztapam a legjobb zenék az egész nyáron a Brightoni tengerparton zajló On The Beach elnevezésű fesztivál szervezői Instagramon és Facebookon kérdezték meg a rajongókat, hogy jövőre kit szeretnének látni majd a színpadon, és hát az idei négy egymás utáni Fat Boy Slim buli után talán nem meglepő, hogy a nagy többség most is arra szavaz, hogy jó lenne, ha legalább egy este, de inkább négy, de az se baj, hogyha öt este Fat Boy Slim, vagyis Norman Cook állna megint a színpadon a lemezjátszók mögött. Jön a Rockefeller's Gang!

Best of a legjobb zenék szerintem nem is érdemes elkezdeni összeszámolni az elmúlt több mint 30 évben. 1992-ben jelent meg ez a dal. Hányszor pörgették már rádiók, tévék, lemezlovasok ezt a dalt világszerte? Ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy az emberek 90%-a még mindig úgy hivatkozik erre a dalra,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Eltörli a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett a Pulmonológiai Intézet, a Dunántúra felhők érkeznek, Villányi Eszter vagyok. Megszünteti a kormány a kötelező kamarai hozzájárulást, a döntést közösségi oldalán jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos hozzájárulást. Ez mintegy 900 ezer vállalkozást érint. Ingyenes tüdőrák szűrést hirdetett az Országos Pulmonológiai Intézet az 50 feletti aktív dohányosoknak. A jelentkezők komplex tüdőegészségügyi felmérésen vehetnek részt. A szűrés keretében lesz CT, légzésfunkciós vizsgálat, dohányzási kockázatfelmérés és személyre szabott tanácsadás. Azok jelentkezését várják, akik 50 és 74 év közöttiek és legalább 15 éve rendszeresen dohányoznak. A vizsgálat ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ismét drágult a benzin. A 95-ös országos átlagára a tegnapihoz képest 5 forinttal emelkedett. Egy literért így átlagosan 631 forintot kell fizetni. A gázolaj ára nem változott, literenként 701 forint maradt, írta a holtankoljak.hu. Rendőrök élesztettek újra egy férfit, aki éppen előlük menekült. A tolnai nagy dorogon akartak megállítani egy sofőrt, mert nem használta a biztonsági övet. Az autós nagy sebességgel a szabályokat áthágva menekült, majd balesetet szenvedett. Utasával együtt megsérültek, ezért mentőt hívtak a rendőrök. A sofőr összeesett, és a légzése is leállt. A rendőrök sikeresen újraélesztették, mentőhelikopterrel vitték kórházba. Kiderült, hogy ittas volt, és soha nem is volt jogosítványa. Egyre nagyobb területeket emésztenek fel az erdőtüzek Horvátországban. Az utóbbi 35 évben összesen több mint 850 ezer hektárnyi terület égett le. Az idei szezon pedig már most jóval súlyosabb a tavainál. Legutóbb Brács szigetén napokig pusztítottak a lángok, mintegy 5000 hektár égett le. A nagy tüzek nem csak közvetlen károkat okoznak, hanem hosszabb távon a helyi gazdaságot, különösen a turizmust is érintik. Egyelőre marad a száraz, derült idő, de aztán északnyugat felől felhők érkeznek. Hajnalra a Dunántúlon már beborul az ég, és a nyugati tájakon akár eső, zápor, néhol zivatar is előfordulhat. Éjszakára 10 és 15 fok közé hűl a levegő. Holnap a Dunántúlon nagyrészt borult marad az ég, a keleti ország részben lehet a legtöbb napsütés. Elszórtan kialakulhat zápor. 18 és 30 fok között alakulnak a csúcsok, délkeleten lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rengeteg lehetőség közül lehet választani a következő órában itt a Besten. Lehet maradni Budapesten, de akár el lehet utazni Miami-ba is, amihez még az útlevelet is biztosítjuk. Tehát ha egészen pontosan akarok lenni, nem vagy-vagy, hanem és-és. Mert lesz majd Budapest is, George Ezrától, Miami Will Smith-től és Passport a BSV-től.
2: Ez a Night Shift a Best FM-en Vibe.

múlva lesz. Szóval abban a hivatalos 8-ban egyelőre még nem vagyunk benne, úgyhogy még nem is mondom, amit ilyenkor mondani szoktak. Szerintem azért addig lesz még alkalmunk majd boldog születésnapot kívánni William Carroll Smith Jr.-nak, vagyis Will Smith-nek. A Miami érkezik itt a Best-en a legjobb.

Bob Sinclair kilépett az undergroundból a mainstreambe, és vitathatatlanul popstar státuszba emelkedett 2006-ban. A Love Generation érkezik itt a Best-en, a legjobb zenék között.

Best FM, a legjobb zenék. Elvileg ők 24 decemberében hivatalosan is befejezték, miután hosszú éveken keresztül ide-oda cserélgették a tagokat, azért nyomtak még egy 3 éves búcsú turnét, vagy legalábbis ez 24 év végén még így nézett ki. Tehát nyilván ebből semmi nem igaz, mert hogyha ez igaz lenne, akkor idén júniusban nem láttuk volna őket élőben Budapesten. Jön az Alice DJ és a Better Off Alone itt a Best FM.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is

legjobb zenék. Tavaly indult a Kossin azon turné, amelyel a zenekar fennállásának 25. évfordulóját ünnepelték meg, és tavaly itt voltak is Budapesten októberben. Aki esetleg lemaradt volna róluk, idén tudja őket pótolni élőben Bulgáriában vagy Svájcban, illetve Horvátországban, jövő év elején pedig irány Csehország, vagy éppen Szlovákia. Jön a Kossin, itt a Westen, a legjobb zenék között.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Night Shift mai utolsó órájában 11 és 1 fél között a No Doubt, a Talk Talk klasszikusát hozza majd természetesen a saját stílusában. Ez lesz az It's My Life. Roy és Adam pedig nem kisebb személyiségeket idéznek majd meg, mint Paul McCartney és Stevie Wonder. Az Ebony and Ivory után szabadon jön majd a feketén a hófehér.
1: Ez a Night Shift a best

Best FM a legjobb zenék. Két nagy rivális egymás után, vagy hát egykori rivális. A Backstreet Boys mind a mai napig aktív, és ők már többször is jártak Magyarországon. Míg az NSYNC reunionre azért még elég sokan várnak. Ők is egyébként voltak már itt 97-ben a Total Dance Fesztiválon. Tőlük majd Justin Timberlake jön a Can't Stop the Feeling-el, de előbb itt van a Backstreet Boys és a Quit Playing.

Best FM, a legjobb zenék. Rihanna férje A$AP Rocky Budapesten fog koncertezni október 5-én. Meg lennék lepődve, hogyha az interjú során nem kerülne szóba az, hogy most Rihanna tényleg dolgozik az új albumon, vagy sem. T.I.L. és a Live Your Life-el érkezik már is itt a Best FM.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Vész a hajnali gyors, majd nézheted.

Én magam is már csak holnap fogok returnálni, mert hogy a mai napot befejezetnek tekintem. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a night shift, holnap csütörtök, és a csütörtök akkor dance zene az első 120 percben, mixben. DJ Miller fog majd hozzám csatlakozni. Már Marzon jön, én meg megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: ezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM. Best FM.

disco. It ain't no country club either.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.